what a wonderful world. The colors of the rainbow,

A Dagőrség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és ledvilágítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Valkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig aratóünnepség, Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Városháza dísztermében adakösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
2: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
3: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
2: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áram kimaradás alatt megszakadtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.
1: Szászhét egész hét. Adai Rádió.

Székelyföldet is élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia és a Magyar MOL lezárta a NISZ részvényesi megállapodásával kapcsolatos nyitott kérdéseket, és kompromisszumra jutott a vállalat jövőjét érintő feltételekről, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. Szerbia mintegy 235 millió eurónak megfelelő összeget vont be 5 éves dinárkötvények értékesítésével, azonban a befektetők megnyerése érdekében a korábbinál magasabb hozamot kellett kínálnia. A Srbijavoz bejelentette, hogy július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emeli a belföldi vasúti jegyek árát. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szerbiai belügyminisztérium ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokra. A hatályos előírások szerint az elektromos rollerrel csak azok vehetnek részt a közlekedésben, akik rendelkeznek a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott azonosító matricával. Ennek hiánya 10 ezer dináros pénzbírságot vonhat maga után, közölte a 021.rs portál. A rekordmeleg májusok már az új norma részét képezik Európában az EU klímafigyelő szolgálata szerint. Nyugat-Európában a szokatlanul korai hőhullám döntött rekordokat. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban és Portugáliában is extrém hőséget mértek az Észak-Afrikából érkező hőkupola miatt. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz. Világszinten az idei május volt a második legmelegebb a mérések kezdete óta, miközben egy erősödő El Niño tovább fokozhatja a globális felmelegedést a következő években. Harmadik lett világos Adriana a Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban ért el, 61,33 méterrel. Nenad Milliás a TSC új vezetőedzője. A TSC játékosainak edzése a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. A napok óta tartó nyári melegnek és füllett időnek egy észak felül érkező hidegfront vetett véget, amely jelentős lehűlés hozott Vajdaságba. A front hatására megnövekedett a felhőzet, több helyen eső, záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőmérséklet is számottevően visszaesett. Az időjárás változását élénk helyenként erős északnyugati szél kíséri. Az ország északi és nyugati területein a nappali hőmérséklet már csak 17 fok körül alakul, míg a délkeleti régiókban a front érkezése előtt még 30 fok feletti értékeket mérhetnek. A lehűlés azonban estére az ország valamennyi részét eléri. A szél több térségben is nehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket, Vajdaságban pedig az erős széllökések mellett a helyenként kialakuló zivatarok okozhatnak problémákat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
2: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ.

A Városháza dísztermében adakösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: defunto.
1: Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fentemlített minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkálatok kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: A Zsendi kőforgó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Valkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia és a Magyar MOL lezárta a NISZ részvényesi megállapodásával kapcsolatos nyitott kérdéseket, és kompromisszumra jutott a vállalat jövőjét érintő feltételekről, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. Szerbia mintegy 235 millió eurónak megfelelő összeget bont be 5 éves dinárkötvények értékesítésével, azonban a befektetők megnyerése érdekében a korábbinál magasabb hozamot kellett kínálnia. A Srbijavoz bejelentette, hogy július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emeli a belföldi vasúti jegyek árát. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szerbiai belügyminisztérium ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokra. A hatályos előírások szerint az elektromos rollerrel csak azok vehetnek részt a közlekedésben, akik rendelkeznek a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott azonosító matricával. Ennek hiánya 10 000 dináros pénzbírságot vonhat maga után, közölte a 021.rs portál. A rekordmeleg májusok már az új norma részét képezik Európában az EU klímafigyelő szolgálata szerint. Nyugat-Európában a szokatlanul korai hőhullám döntött rekordokat. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban és Portugáliában is extrém hőséget mértek az Észak-Afrikából érkező hőkupola miatt. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz. Világszinten az idei május volt a második legmelegebb a mérések kezdete óta, miközben egy erősödő El Niño tovább fokozhatja a globális felmelegedést a következő években. Harmadik lett Világos Adriana a Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az 5. sorozatban ért el, 61,33 méterrel. Nenad Milias a TSC új vezetőedzője. A TSC játékosainak edzése, a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. A napok óta tartó nyári melegnek és füllett időnek egy észak felül érkező hidegfront vetett véget, amely jelentős lehűlés hozott Vajdaságba. A front hatására megnövekedett a felhőzet, több helyen eső, záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőmérséklet is számottevően visszaesett. Az időjárás változását élénk helyenként erős északnyugati szél kíséri. Az ország északi és nyugati területein a nappali hőmérséklet már csak 17 fok körül alakul, míg a délkeleti régiókban a front érkezése előtt még 30 fok feletti értékeket mérhetnek. A lehűlés azonban estére az ország valamennyi részét eléri. A szél több térségben is nehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket, Vajdaságban pedig az erős széllökések mellett a helyenként kialakuló zivatarok okozhatnak problémákat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia és a Magyar MOL lezárta a NISZ részvényesi megállapodásával kapcsolatos nyitott kérdéseket, és kompromisszumra jutott a vállalat jövőjét érintő feltételekről, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. Szerbia mintegy 235 millió eurónak megfelelő összeget vont be 5 éves dinárkötvények értékesítésével, azonban a befektetők megnyerése érdekében a korábbinál magasabb hozamot kellett kínálnia. A Srbijavoz bejelentette, hogy július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emeli a belföldi vasúti jegyek árát. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szerbiai belügyminisztérium ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokra. A hatályos előírások szerint az elektromos rollerrel csak azok vehetnek részt a közlekedésben, akik rendelkeznek a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott azonosító matricával. Ennek hiánya 10 ezer dináros pénzbírságot vonhat maga után, közölte a 021.rs portál. A rekordmeleg májusok már az új norma részét képezik Európában az EU klímafigyelő szolgálata szerint. Nyugat-Európában a szokatlanul korai hőhullám döntött rekordokat. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban és Portugáliában is extrém hőséget mértek az Észak-Afrikából érkező hőkupola miatt. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz. Világszinten az idei május volt a második legmelegebb a mérések kezdete óta, miközben egy erősödő El Niño tovább fokozhatja a globális felmelegedést a következő években. Harmadik lett Világos Adriana a Gyémántliga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban írt el, 61,33 méterrel. Nenad Milliás a TSC új vezetőedzője. A TSC játékosainak edzése, a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. A napok óta tartó nyári melegnek és füllett időnek egy észak felől érkező hidegfront vetett véget, amely jelentős lehűlés hozott Vajdaságba. A front hatására megnövekedett a felhőzet, több helyen eső, záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőtávően visszaesett. Az időjárás változását élénk helyenként erős északnyugati szél kíséri. Az ország északi és nyugati területein a nappali hőmérséklet már csak 17 fok körül alakul, míg a délkeleti régiókban a front érkezése előtt még 30 fok feletti értékeket mérhetnek. A lehűlés azonban estére az ország valamennyi részét eléri. A szél több térségben is nehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket, Vajdaságban pedig az erős széllökések mellett a helyenként kialakuló zivatarok okozhatnak problémákat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Látom.

A Városháza dísztermében Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Csák Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Exi Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia és a magyar MOL lezárta a NISZ részvényesi megállapodásával kapcsolatos nyitott kérdéseket, és kompromisszumra jutott a vállalat jövőjét érintő feltételekről, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. Szerbia mintegy 235 millió eurónak megfelelő összeget vont be 5 éves dinárkötvények értékesítésével, azonban a befektetők megnyerése érdekében a korábbinál magasabb hozamot kellett kínálnia. A Srbijavoz bejelentette, hogy július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emeli a belföldi vasúti jegyek árát. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szerbiai belügyminisztérium ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokra. A hatályos előírások szerint az elektromos rollerrel csak azok vehetnek részt a közlekedésben, akik rendelkeznek a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott azonosító matricával. Ennek hiánya 10 000 dináros pénzbírságot vonhat maga után, közölte a 021.rs portál. A rekordmeleg májusok már az új norma részét képezik Európában az EU klímafigyelő szolgálata szerint. Nyugat-Európában a szokatlanul korai hőhullám döntött rekordokat. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban és Portugáliában is extrém hőséget mértek az Észak-Afrikából érkező hőkupola miatt. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz. Világszinten az idei május volt a második legmelegebb a mérések kezdete óta, miközben egy erősödő El Niño tovább fokozhatja a globális felmelegedést a következő években. Harmadik lett Világos Adriana a Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban ért el, 61,33 méterrel. Nenad Milliás a TSC új vezetőedzője. A TSC játékosainak edzése, a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. A napok óta tartó nyári melegnek és füllett időnek egy észak felül érkező hidegfront vetett véget, amely jelentős lehűlés hozott Vajdaságba. A front hatására megnövekedett a felhőzet, több helyen eső, záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőmérséklet is számottevően visszaesett. Az időjárás változását élénk helyenként erős északnyugati szél kíséri. Az ország északi és nyugati területein a nappali hőmérséklet már csak 17 fok körül alakul, míg a délkeleti régiókban a front érkezése előtt még 30 fok feletti értékeket mérhetnek. A lehűlés azonban estére az ország valamennyi részét eléri. A szél több térségben is nehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket, Vajdaságban pedig az erős széllökések mellett a helyenként kialakuló zivatarok okozhatnak problémákat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz!
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Emlékszem.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

X szeretne feltöltődni tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia és a Magyar MOL lezárta a NISZ részvényesi megállapodásával kapcsolatos nyitott kérdéseket, és kompromisszumra jutott a vállalat jövőjét érintő feltételekről, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. Szerbia mintegy 235 millió eurónak megfelelő összeget vont be 5 éves dinárkötvények értékesítésével, azonban a befektetők megnyerése érdekében a korábbinál magasabb hozamot kellett kínálnia. A Srbijavoz bejelentette, hogy július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emeli a belföldi vasúti jegyek árát. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szerbiai belügyminisztérium ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokra. A hatályos előírások szerint az elektromos rollerrel csak azok vehetnek részt a közlekedésben, akik rendelkeznek a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott azonosító matricával. Ennek hiánya 10 ezer dináros pénzbírságot vonhat maga után, közölte a 021.rs portál. A rekordmeleg májusok már az új norma részét képezik Európában az EU klímafigyelő szolgálata szerint. Nyugat-Európában a szokatlanul korai hőhullám döntött rekordokat. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban és Portugáliában is extrém hőséget mértek az Észak-Afrikából érkező hőkupola miatt. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz. Világszinten az idei május volt a második legmelegebb a mérések kezdete óta, miközben egy erősödő El Niño tovább fokozhatja a globális felmelegedést a következő években. Harmadik lett Világos Adriana a Gyémántliga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban írt el, 61,33 méterrel. Nenad Milliás a TSC új vezetőedzője. A TSC játékosainak edzése, a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. A napok óta tartó nyári melegnek és füllett időnek egy észak felül érkező hidegfront vetett véget, amely jelentős lehűlés hozott Vajdaságba. A front hatására megnövekedett a felhőzet, több helyen eső, záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőmérséklet is számottevően visszaesett. Az időjárás változását élénk helyenként erős északnyugati szél kíséri. Az ország északi és nyugati területein a nappali hőmérséklet már csak 17 fok körül alakul, míg a délkeleti régiókban a front érkezése előtt még 30 fok feletti értékeket mérhetnek. A lehűlés azonban estére az ország valamennyi részét eléri. A szél több térségben is nehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket, Vajdaságban pedig az erős széllökések mellett a helyenként kialakuló zivatarok okozhatnak problémákat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
2: A szádban a tiszta víznek, és fanyar az íze.
1: Köszöntöm az Adai Rádió hallgatóit dalkérős műsorunk kezdetén. 4 óráig várom zenei kéréseiket a 853-281-es számon, vagy üzenetben Facebook oldalunkra.

0: kosekása, mindegyik az öreg kakast várja.
1: Várja!
0: Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a zárja. Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van,
0: mióta a szomszédunkba vendég csaj van. Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a zárja. Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van,
0: mióta a szomszédunkba vendég csaj van.

0: sokkal baj van, baj van, mióta a szomszédunkba vendég csaj van.
1: Tisza partján mandulafa virágzik, Péter kérte.

0: szeretőd, de még tartozás.
1: Rúzsa Magdi, Hazatalálsz, Zentára szól.

hát azt tudod-e, hogy aki Eden, Csavargó Zsaluncut a neve. Akinek a neve benne begy, azt mondják rá, de fenne gyerek. A bizonyja, hogy aki okos, nem lehet az, csak itt a magot. Aki ti madar,

0: Mónikának és Péternek szól a dal, Hajmási Péter, Hajmási Pál. És ezzel műsorunk végéhez érkeztünk, további jó rádiózást és szép napot!
1: Kínai császár, mint amikor a szív...

Gyere, rózsám, gyújts egyetet, vagy gyújts meg a villanyt. Hadd lássák, hogy szép embert lát, aki reám villant. Hogy ki vagyok, azt ne néz, hoztam egy zsák apró pénzt. És a

0: Oui.
1: L'esprit sur le l'esprit l'a gagné.
0: Hoy más y pide, hoy más y mal. A paro vite, ne vinconal. Usato mai convive, devo que con mai pregueve. Hoy más y pide, qui se mal.
2: A fejjel nem jó nézni, hogy mulatnak mások. Ha csikorgós

0: pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia és a Magyar MOL lezárta a NISZ részvényesi megállapodásával kapcsolatos nyitott kérdéseket, és kompromisszumra jutott a vállalat jövőjét érintő feltételekről, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. Szerbia mintegy 235 millió eurónak megfelelő összeget vont be 5 éves dinárkötvények értékesítésével, azonban a befektetők megnyerése érdekében a korábbinál magasabb hozamot kellett kínálnia. A Srbijavoz bejelentette, hogy július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emeli a belföldi vasúti jegyek árát. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szerbiai belügyminisztérium ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokra. A hatályos előírások szerint az elektromos rollerrel csak azok vehetnek részt a közlekedésben, akik rendelkeznek a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott azonosító matricával. Ennek hiánya 10 ezer dináros pénzbírságot vonhat maga után, közölte a 021.rs portál. A rekordmeleg májusok már az új norma részét képezik Európában az EU klímafigyelő szolgálata szerint. Nyugat-Európában a szokatlanul korai hőhullám döntött rekordokat. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Írországban és Portugáliában is extrém hőséget mértek az Észak-Afrikából érkező hőkupola miatt. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz. Világszinten az idei május volt a második legmelegebb a mérések kezdete óta, miközben egy erősödő El Niño tovább fokozhatja a globális felmelegedést a következő években. Harmadik lett Világos Adriana a Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban ért el, 61,33 méterrel. Nenad Milliás a TSC új vezetőedzője. A TSC játékosainak edzése, a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. A napok óta tartó nyári melegnek és füllett időnek egy észak felül érkező hidegfront vetett véget, amely jelentős lehűlés hozott Vajdaságba. A front hatására megnövekedett a felhőzet, több helyen eső, záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőmérséklet is számottevően visszaesett. Az időjárás változását élénk helyenként erős északnyugati szél kíséri. Az ország északi és nyugati területein a nappali hőmérséklet már csak 17 fok körül alakul, míg a délkeleti régiókban a front érkezése előtt még 30 fok feletti értékeket mérhetnek. A lehűlés azonban estére az ország valamennyi részét eléri. A szél több térségben is nehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket, Vajdaságban pedig az erős széllökések mellett a helyenként kialakuló zivatarok okozhatnak problémákat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetés.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo. Stres.
1: Telefoni Radio AD 853-281 i 069-107-7017.
0: 107,7 Radio.